0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
0: Σαντομί.
3: Gamtuane buli garemo, moçasrige buli bagida ezo, sulieri simshudis garantia. Kompania Evergreen iktavozopt umaglesi kharisxis srul sabage momsakhurebas khelmisatnom pasat. Niadagis mosamzadebeli samushaoebi, rulonuri gazonis moçqoba, sarzqavis sistemis montaji, filebis dageba, mtsenareebis dargva, sagarantio movlapatronoba. Qvelaperi, rats tkven sezos upro mqudros, mimzidvelsa da sheudarebels gaxtis. Evergreen, moiçqve sheni 64-is bagi, avjala, Libanis 20 Telefoni. Xuti xuti erti. Tsxras otzda tormeti. Tsxras otzda tormeti.
4: Xeli sheuzqet. Tkveni biznesis zarmadebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuli. 2 19 20 10.